0: Yahobu, Ama.
1: Yahobu.
2: Yahobu, Tante.
3: Yahobu, Hi.
0: Yahobu, Ama.
4: Yahobu.
5: Dari tadi